parchi, le sacchi fajki ja na schowane. Ręce w kieszeni, parki, le sacchi fajki, parki, le sacchi fajki, ławki, ludzie. Przycięte kadry.